0: son, oh, Israel for Yamia Som Lido. But Moses Yamini Panisad in Israel, eh?
1: Cow,
0: I think I Naphtali,
1: Naphtali. Verse 23.
0: Yes, sir. Oh, she didn't see a bush do Naphtali, so Champa Bobomano.
1: And of Naphtali, he said.
0: Na, do Naphtali, so no Moses can say.
1: Oh, Naphtali.
0: Naphtali, what dear?
1: Satisfied with favor.
0: Yamin for favor and show of who say, Chomp.
1: And full with the blessing of the Lord.
0: Nothing or the man favor we are on for in Shiranya day.
1: And how so?
2: Abba.
3: Abba.
0: Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba